96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.

96.4 96.4 Bass FM. Rap, Hip Hop, R&B. Let me talk to you.

0: Pend.
1: Kattonj rá!
2: Kattonj rá!
1: 96.4
2: Bass FM.
1: Rap,
2: hip-hop,
1: R&B.
2: Pesten kívül is.
1: Bass FM.

fogan anya baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van anya mörcse. Nincs-e a kepsen te falu bölcse, engedd az egódnak hadd völcse. Szarok én az off-fightra.

0: R&B. R&B. Egész nap megállás nélkül. Ez a 96.4 Base FM.
1: Going bold, the teaser's it. And I'm a song. Two pieces in.

0: Aki átmond, mondjon békés. Ha adnak, vedd el. Ha ütnek, szaladj el. Már jobb adni.
1: Yeah.

ha nem, ha jó, ha nem, ha ó, ha nem, ha nem.

A Bling. A Kumam. A Cimbim. Ja, az nem, az nem, az, az nyújt.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 BSFM. Hírek.
1: Több mint 1000 rendőr figyel a Hungaroringen, egyre több a hőségnap, csak néhol lehet kisebb eső. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Fokozott rendőri jelenlétre kell számítani a hétvégi Formula 1-es Magyar Nagydíjon. A Hungaroring környékén több mint 1000 rendőr teljesít szolgálatot, munkájukat 7 külföldi ország rendőre is segítik. A verseny helyszínét helikopterrel, valamint lovas, kutyás és motoros egységekkel is biztosítják. A rendőrség arra kéri a látogatókat, hogy időben induljanak el, kövessék a forgalom irányítást és ne hagyjanak értékeket az autóikban. A villámlás jelenti az egyik legnagyobb veszélyt a nyári viharok idején. Ha szabadban ér bennünket a vihar, mielőbb keressünk biztonságos menedéket. Ha erre nincs lehetőség, érdemes betartani néhány óvintézkedést, mondta el a rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvívője.
2: Hogyha épp strandolunk, amikor villámlik, akkor jöjjünk ki a vízből. Ha kerékpárral vagyunk úton, akkor szálljunk le a bringáról, fektessük le és menjünk tőle egy picit távolabb. Hogyha egy rét közepén kap el bennünket a vihar, ahol nincsen semmilyen menedék, akkor lábujjhegyen guggoljunk le, és érintsük össze a két sarkunkat. Így a legkisebb a villámcsapás és a sérülésnek az esélye. Ne használjunk esernyőt, mert az ilyenkor villámhárítóként működik. Villámok jellemzően kiemelkedő magas pontokba csapnak be, ezért kerüljük a kilátókat, fákat, villanyoszlopokat.
1: Egyre gyakoribbak a rendkívüli hőségnapok Magyarországon. A Hungaromet szerint az elmúlt 125 évben több mint 3 nappal nőtt azoknak a napoknak a száma, amikor a napi középhőmérséklet eléri a 27 fokot. A szakemberek szerint az elmúlt években egyre hosszabb hőhullámok alakultak ki. Az elemzés szerint a tartós hőség nem csak az embereket terheli meg, hanem a mezőgazdaságot és a természetes élővilágot is. Hozzátették, a most tapasztalható hőhullámok már előrevetítik, hogy hogyan változik éghajlatunk a jövőben. Rövidített útvonalon jár a 4-es metró jövő héten. Karbantartás miatt 2-től vasárnapig csak Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért tér műegyetem között járnak a szerelvények. A BKK közölte, a kimaradó szakaszon a sűrűbben közlekedő villamosokkal és a Rákóczi úti autóbuszokkal lehet majd utazni. Kellemes nyári időre számíthatunk majd a friss reggelt követően, túlnyomóan tiszta, derült idő várható, a napsütés csak időnként zavarják majd kisebb fátyol és gomoly felhők, számottevő csapadék nem lesz. A délnyugati szél többnyire mérsékelt marad, a legmelegebb órákban 25-28 fok várható, a következő napokban viszont melegszik az idő, holnap a napsütést elvétve zavarhatják majd gomoly felhő képződések, de a legmelegebb órákban akár már 30-31 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Indul a Base Life! Információk a

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: Sziasztok, Árpi vagyok, és ez itt a Base Life. Mai adásomban a zöldségekről, a gyümölcsökről, és úgy általánosságban is az egészséges táplálkozásról lesz szó. Vágjunk is bele! A zöldségek és gyümölcsök kiemelkedő táplálkozás és élettani szerepet töltenek be szervezetünk megfelelő működésében. Viszonylag alacsony energia, zsír és szénhidrát tartalmukkal szemben jelentős vitamin, ásványi anyag, illetőleg antioxidáns tartalmuk révén szerepet játszanak számos betegség kockázatának csökkentésében. Kedvezően hatnak a szervezet savbázis egyensúlyának fenntartásában is. Magas élelmiros tartalmuk elősegíti a megfelelő bélműködést, tehetségérzetet biztosít és jótékonyan befolyásolja szervezetünk zsír és szénhidrát anyagcseréjét is. Íz és illatanyagaik révén serkentik az emésztőnedvek termelését, ezáltal hozzájárulnak az emésztőrendszer megfelelő működéséhez. Magas víztartalmuknak köszönhetően szabályozzák a szervezet folyadékháztartásának optimális egyensúlyát. Néhány hasznos tanács a mindennapokban. Együnk naponta legalább 3-szor zöldségfőzelékfélét és legalább 3-szor gyümölcsöt. Fogyasszunk minden étkezéshez zöldséget vagy gyümölcsöt, amennyiben ezt meg tudjuk tenni, így biztosan fedezni tudjuk az napi ajánlott mennyiségnek megfelelő fél kilogrammos mennyiséget. Mindig friss, idénynek megfelelő épp gyümölcsöt és zöldséget válasszunk fogyasztási célra. Kerüljük a sérült, puha, fonnyadt termékeket és ügyeljünk a megfelelő tárolásukra. Lehetőség szerint mindig tartsunk otthon gyümölcsöt, zöldséget. Ha nem fogyasztjuk el pár napon belül, fagyasszuk le, a mélyütött zöldségek, gyümölcsök a frissnek megfelelő értékes tápanyagtartalommal bírnak. Nasolás helyett fogyasszunk inkább gyümölcsöt, gyümölcssalátát. Édesség helyett gyermekünknek is adjunk gyümölcsöt, zöldséget, így már gyermekkorban kialakulnak a helyes táplálkozási szokásaik. Két étkezés között együnk friss gyümölcsöt, belülük készült fagylaltot. A frissen szeletelt zöldségekhez igazán jól illik egy-egy alacsony zsírtartalmú mártás, ha mégis csokoládéra éheznénk, mártsunk a gyümölcsöt egy magas kakaótartalmú, olvasztott étcsokoládés masszába. A gyümölcsöket, zöldségeket fogyasztás előtt mindig alaposan mossuk meg. Ha nem okoz problémát a héja, ne hámozzuk meg, mert jelentős pektin tartalommal rendelkeznek az itt található ásványi anyagok miatt. Gyakran együnk sötétzöld leveles főzelékféléket, paradicsomot, citrusféléket, illetőleg hüvelyes zöldségeket, főzelékeket, mert kiemelkedő a C-vitamin tartalmuk, a karotinoid és a folsav tartalmuk is. Az ételkészítéshez ne, vagy csak kevés zsíradékot használjunk, és kíméletes konyhatechnológiát alkalmazzunk, az ételeket rövid ideig pároljuk, vagy gőzben főzzük, így megőrizzük a bennük lévő értékes tápanyagokat. Miért olyan fontos számunkra, hogy naponta fogyasszunk zöldségeket, gyümölcsöket? Testünk és környezete között az egyik legfontosabb kapocs minden bizonnyal az élelem. Az élelem képében a környezet ténylegesen bekerül a testünkben és átírja azt. A vitaminok e kapcsolat koordinálásában kétségkívül a legfontosabb tényezők egyikének számítanak. Valószínűleg ez többszörösen bizonyított tény, hogyha a testünket visszahelyeznénk abba a környezetbe, amely számára az a test kialakult éppen olyan tökéletesen működne, mint a többi élőlény teste. A betegség a szervezetünk és a környezetünk közötti diszharmónia kifejeződése, legalábbis ezt gondolja Szent Györgyi Albert. A civilizációs betegségek napjaink rettegett kórképei. Elhízás, kettes típusú cukorbetegség, szív- és érrendszeri betegségek, csontritkulás, daganatos megbetegedések sajnos Magyarországon is a népesség jelentős részét érintik. Hazánkban a halálozások több mint fele szív- és érrendszeri megbetegedésekre, közel negyede rosszindulatú daganatok megjelenésére vezethetőek vissza. Ma már az is közismert, hogy a kialakulásukért nagyságrendileg 70%-ban táplálkozási, környezeti, valamint magatartás és életmódbeli tényezők a felelősek. A helyes táplálkozási szokások kialakításával és a megfelelő fizikai aktivitással a krónikus megbetegedések kockázata 30-35%-kal is csökkenthető. Több vizsgálat is igazolta, hogy a felsorolt betegségek mindegyike valamilyen módon összefüggésbe hozható a szabad gyökök keletkezésével, illetőleg ha megfelelő antioxidáns hatások gátolni vagy késleltetni tudják a káros reakciókat, és ez csökkenti a betegségek kialakulásának kockázatát is. Mik azok a szabad gyökök? Fontos tudni, hogy a szervezetünkben zajló anyagcsere folyamatok során naponta keletkeznek szabad gyökök, az úgynevezett reaktív oxigén formák. Bizonyos mennyiségben szükségesnek is a szervezetünknek, például a sejten belüli szabályozó és jeltovábbító folyamatok normális működéséhez, vagy éppen a sejtek élettartamát természetesen befolyásoló programozott sejtpusztuláshoz is. A szabad gyökök által indított láncreakciót a szabaddá váló oxigén indítja el, és a környezetünkben jól ismert korróziós folyamatokhoz hasonló rombolást végez a testünkben. Bizonyos életmódbeli és környezeti tényezők, mint például a levegőszennyezettség, az UV-sugárzás, a stressz vagy a dohányzás erőteljesen fokozzák ezeknek az igen reakcióképes oxigénfajtáknak a keletkezését és terjedését. Hogyan védekezhetünk a szabad gyökök ellen? A szabad gyökök ellen

mennyiségben vannak jelen, így jótékony hatásukat elsősorban természetes formában való bevitelük mellett fejtik ki. Az antioxidánsok legjelentősebb képviselői az E-vitamin, a tokoferol. A tokoferolok közül a legerősebb antioxidáns hatással az alfa-tokoferol rendelkezik, zsíroldékony vitamin, mely sejtártyák épségének megőrzésében, az öregedési folyamat lassításában és kiemelt szerepet játszik. Csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát, és egyes daganatos betegségek, így például a prosztata és emlőrák kialakulását is gátolhatja. Naponta 15 mg E-vitaminra van szüksége a szervezetnek ehhez a védelmi rendszerhez. Az elsődleges E-vitamin források a növényi olajok, mint például a szója, kukorica, repce, napraforgó olaj. Az olajos magvak közül pedig a mogyoró, a mandula, a tökmag, a mák, gesztenye, búzacsira, illetőleg az összes hüvelyes zöldség. C-vitamin, vagyis az aszkorbinsav. Talán a legismertebb vitaminunk. Vízben oldódik, a vesén keresztül gyorsan kiürül, így naponta szükséges pótolni azt. Az ajánlott napi mennyiség függ az életkortól, a fizikai aktivitástól, illetőleg az egészségi állapottól is. Általában egy átlagos felnőttnek 60-90 mg közötti mennyiséget javasolnak a szakértők. Közvetlenül képes egyes szabadgyökök semlegesítésére, antioxidáns hatása védi a sejthártyát, erősíti a hajszálerek falát. Elősegíti a vas, cink, réz felszívódását is. Hozzájárul az E-vitamin az antioxidáns működéséhez azzal, hogy annak aktív, újrafelhasználható alakba való visszaalakulását segíti. Vigyázzunk, illetőleg figyeljünk oda, a túlzott szedése a C-vitaminnak az arra hajlamos egyéneknél oxalátkövek kialakulását okozhatja. Elsődleges C-vitamin források gyümölcsök, például a csipkebogyó, fekete ribiszke, citrusfélék, illetőleg a sárga dinnye, zöldségek közül pedig a zöld paprika, a brokkoli, a paradicsom, a káposztafélék, illetőleg a leveles zöldségek köre.

0: Sziasztok!
1: Árpi vagyok, és ez itt a Baseline folytatása. Mai témánkban a zöldségekről, a gyümölcsökről beszéltünk általánosságban, illetőleg kitértünk a vitaminokra is. Most pedig kanyarodjunk rá, érkezik a fokhagyma. Vágjunk is bele! A fokhagyma egészségre gyakorolt előnyös hatásairól fogok nektek beszélni. A fokhagyma különösen gazdag, szerves kénvegyületekben, amelyeknek betegségmegőrző hatását jelenleg intenzíven vizsgálják, nem csak hazánkban, hanem világszerte. Emellett számos fokhagyma készítmény van forgalomban, amelyek szervesként tartalma meglehetősen változó, attól függően, milyen eljárással dolgozzák fel az alapanyagot. A fokhagymával és hatóanyagaival kapcsolatos vizsgálatok még nem adtak megalapozott választ a lehetséges betegség megelőző hatásokra, illetőleg erre vonatkozó kérdésekre. Egyébként a szakirodalom ezzel intenzíven foglalkozik. Mit tartalmaz a fokhagyma? A fokhagymát szerte a világon évszázadok óta használják étkezési és gyógyászati célokra. A fokhagyma igen gazdag ugye szerves kénvegyületekben, melyek jellegzetes ízét és illatát adják ennek a gyógynövénynek. A vegyületeknek tulajdonítják ugyanakkor a fokhagyma lehetséges egészségre gyakorolt előnyös hatásait is. A fokhagyma kéntartalmú anyagai két csoportba oszthatók. Gamma, glutamil cisztein, illetőleg a cisztein szulfoxidok. Az allicisztein szulfoxid, más néven allin, adja a fokhagyma cisztein szulfoxid tartalmának köszönhetően közel 50%-át. Amikor a fokhagymát szeleteljük vagy zúzzuk, az allináz nevű enzim szabadul ki a növényből, illetőleg azok sejtjeiből, amelynek hatására a cisztein szulfoxidokból szulfénsavak jönnek létre, amelyek spontán módon 1-2 perc alatt átalakulnak tioszulfinotákká, elsősorban allicinné. Az allicinből a tárolás vagy feldolgozás módjától függően különböző szerves kémvegyületek keletkeznek, így például a dialilszulfid, DAS, a dialildiszulfid, a DADS, a dialiltriszulfid, vagyis a DATS, illetve olajos környezetben ajoin és vinildeide. A fokhagyma zúzása ugyanakkor nem hat a másik kéntartalmú vegyületcsoportra, a gamma-glutamil ciszteinekre. Ezek vizes környezetben egy idő után vízoldékony vegyületeké alakulnak át, például S-alliciszteinekké. Az allicin és származékainak felszívódása és szervezeten belüli sorsa csak részben ismert. Kísérletek azt mutatták, hogy a bélből felszívódik, azonban sem az allicint, sem származékait nem sikerült még kimutatni emberi vérben, székletben vagy éppen vizeletben, még nagy mennyiségű fokhagyma elfogyasztása után sem, ami az allicin gyors lebomlására utal. Ugyanakkor a fokhagyma fogyasztása után a kilélegzett levegőben kimutatható az allil-metil-szulfid, tehát az allicin, és származékai bekerülnek a szervezetbe, és ott hasznosulnak. Írja egyébként az egyik professzor, dr. Reinhard István. A gamma-glutamil-ciszteinek a vizsgálatok szerint változatlan formában felszívódnak, származékai vérplazmából és a vizeletből egyébként jól kimutathatóak. Hogyan hat az egészségünkre a fokhagyma fogyasztása? Kezdjük a szív- és érrendszerrel. A fokhagyma és kéntartalmú összetevői a májsejtekben csökkentik a koleszterin szintézist, ugyanazt az enzimet, HMG-CoA reduktoáz gátolva, amelyre napjainkban az elterjedt koleszterin szint csökkentő gyógyszerek, a statinok is hatnak. Laboratóriumi körülmények között vérlemezkék összetapadását is gátolják, ami előnyös a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében és kiemelt fontos szereppel bír. A keringési betegségek kialakulásában a gyulladás jelentős szerepet játszhat. A fokhagyma hatóanyagai laborkísérletekben gátolták több, a gyulladásos korfolyamatban kulcsszerepet betöltő enzim, így például a ciklooxigenáz, illetőleg a lipoxinegáz jelátviteli anyag működését. Az érbetegségek kialakulásában központi szerepet játszik az erek sima izomsejtjeinek szaporodása és vándorlása. Sejtenyészetben vizsgálva úgy tűnik, ezt a folyamatot a fokhagyma hatóanyagai képesek gátolni, azonban a tapasztalat jelentősége még nem teljesen tisztázott. Számos szerves kémvegyület rendelkezik antioxidáns hatással, és ezt laboratóriumi kísérletekben a fokhagyma kémvegyületeiről is kimutatták, arra azonban még nincs erős bizonyíték, hogy élő szervezetben is lenne előnyös hatása. No, a fokhagyma vérzsírokra gyakorolt hatását vizsgáló számos klinikai kísérletben vizsgálták, kevés a jól felépített, bizonyító erejűnek tekinthető tanulmány. Az eredményekből az látszik, hogy a fokhagyma hatóanyagaival rövid távon mérsékelt, 6-11%-os koleszterin szint csökkenést lehet elérni placebóval összehasonlítva. Ezt nem minden vizsgálat tudta megerősíteni, és az előny a hosszabb távú vizsgálatokban sem jelentkezett. Ennek alapján egyébként úgy tűnik, a fokhagyma fogyasztásának nincs a vérzsírok szintjére vagy összetételére érdemleges hatása, talán a nagyon magas koleszterin szint eseteit leszámítva. A vérlemezkék összetapadása a súlyos akut érrendszeri betegségek, mint például a szívinfarktus vagy a stroke egyik első lépése. A klinikai vizsgálatokban az úzott fokhagyma, illetve az érlelt fokhagyma készítmény fogyasztásával sikerült csökkenteni a vérlemezkék összetapadási hajlamát. A klinikai vizsgálatok többségében nem sikerült igazolni a fokhagyma jótékony hatását a vérnyomásra. Egy-két tanulmány kivételével sem a szisztolés, sem a diasztolés vérnyomás nem változott érdemlegesen, így a fokhagymát a magas vérnyomás kezelésében nem lehet érdemben számításba venni. Két gyártó által támogatott vizsgálatot végeztek eddig a fokhagyma készítmények érelmeszesedésre gyakorolt hatásával kapcsolatban. Az egyikben több éves szedés után az étrendkiegészítőt szedők meszes plakkok kisebbek voltak, mint azoknál, akik csak a placebót kaptak. És az előny érdekes módon azonban csak a nőknél volt kimutatható. A másik, kislétszámú kutatásban 19 koleszterin csökkentőt szedő felnőttnél egy év után az artériák meszesedését jelző kalciumpontszám a placebóval szemben kedvezőbben alakult. Összefoglalva a klinikai vizsgálatok eredményeit, azt láthatjuk, hogy a fokhagyma gátolja a vérlemezkék összetapadását, és rövid távon, ezt nevezzük 3 hónapnak, némileg javítja a vérzsírok arányait a szervezetben. Nem tudjuk, hogy a fokhagymának van-e előnyös hatása az érelmeszesedésre, az infarktus vagy a stroke megelőzésére, összegzi egyébként professzor dr. Reinhard István. Beszéljünk a daganatos megbetegedésekről. Bizonyos rákkeltő vegyületek csak azután válnak károssá, hogy a szervezetben átalakulnak. Állatokon és emberen végzett vizsgálatok szerint a fokhagyma hatóanyagai csökkentik az egyes átalakító enzimek aktivitását. Más enzimek feladata a rákkeltő vegyületek hatástalanítása, lebontása. Laboratóriumi és állatkísérletes adatok alapján lehetséges, hogy a fokhagyma egyes hatóanyagai serkentik ezen enzimek működését is. Kontrollálatlan sejtosztódás a daganatképződés egyik kulcsmozzanata. A normális sejtben, ha a DNS megsérül, leáll a sejtciklus, amíg eldől, képes-e a sejt kijavítani a DNS hibáját. Ha ez sikertelen, a daganatos elfajulást megelőzendő, a sejt elpusztítja magát, ez ugyanis a programozott sejthalál. Sejtenyészetben a fokhagyma hatóanyagai ezt a leállást támogatták. A programozott sejthalál egy normális esemény a sejt életében, a genetikai károsodás éri, vagy nincs már rá szüksége a szervezetnek. Rákos és rákmegelőző állapotban lévő sejtek általában programozott sejthalál képessége ki van kapcsolva. A fokhagyma kéntartalmú vegyületei rákos sejtek tenyésztésében vissza tudták kapcsolni a programozott sejthalál képességét, és állatkísérletekben az elfogyasztott fokhagyma kivonattal szintén ezt tapasztalták. Remélem, a mai adás is hasznos volt számotokra az egészség megőrzése érdekében. Jövő héten ismét találkozunk a Baseline-ban. Addig is mindenkinek kellemes étvégét, pihenjétek ki magatokat, vigyázzatok magatokra, sziasztok!

0: Magyarország egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. 96.4 Bass FM.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: Egyeztetések indultak a nevelőszülői hálózatok problémáiról, megszűnik a nyomtatvány kitöltő, sokat süt a nap. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. A nevelőszülői hálózatok problémáiról egyeztetett a Szociális és Családügyi Tárca az ágazat képviselőivel. Kátai Németh Vilmos miniszter szerint a szakemberek az elhúzódó alkalmassági vizsgálatokat, a túlzott adminisztrációt és a mentális támogatás hiányát emelték ki. Szóba került a bántalmazási ügyek kezelése is. A tárcavezető kiemelte, a gyermekeket veszélyeztető visszaélésekkel és mulasztásokkal szemben határozottan fel kell lépni, miközben meg kell becsülni a tisztességes dolgozó szakembereket is. Az egyeztetések tovább folytatódnak. Összesen 33 embert fogtak el a budapesti rendőrségi akció első hetében. Több mint 400 rendőr vett részt a főváros több pontján tartott célzott ellenőrzéseken. A rendőrök 712 embert igazoltattak, további 33 embert előállítottak és intézkedtek is. A többi között garázdaság, lopás, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények, valamint körözések miatt. Az ellenőrzések a következő hetekben is folytatódnak. Megszűnik az általános nyomtatvány kitöltő januártól. A változásokra érdemes már most felkészülni, mondta el a rádiónknak Linzweier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője.
2: Egy sokkal korszerűbb, teljesen digitalizált vállalkozásokat segítő rendszer váltja föl. A NAV a honlapján lebontotta minden egyes szereplőnek, külön a fejlesztőknek, a könyvelőcégeknek, kisvállalatoknak, nagyvállalatoknak, hogy mi a teendő, mik a legfontosabb lépések. Ezeket érdemes már most tanulmányozni, hogy 2027-ben mindenki felkészülten érkezhessen meg ebbe a még inkább digitalizált világba.
1: Rekordot döntött tavaly a légiutasok száma, miközben csökkent a repülőgép balesetek száma világszerte. A Nemzeti Polgári Repülési Szervezet adatai szerint a légitársaságok összesen 5 milliárd repülőjegyet értékesítettek. A repülőgép balesetek száma 13%-kal volt kevesebb, mint a megelőző évben. Világszerte 85 légi katasztrófa történt, ezekben összesen 387 ember vesztette életét. Ma sok napsütésre számíthatunk, majd kisebb felhősödések csak elvétve átmenetileg alakulhatnak ki, számottevő csapadék sehol nem valószínű. A délnyugati szél többnyire mérsékelt marad, 25-28 fok várható. Holnap a napsütést időnként zavarják majd gomoly felhő, kisebb záporok inkább a Dunántúlon alakulhatnak ki. Átmenetileg élénk lehet a délies szél, akár 30 fokot is mutathatnak a hőmérők, vasárnap tovább melegszik az idő, sok napsütés vár ránk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96.7 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Jön egy ifjú, aki azóta már megalapozta fixen a nevét a bizniszben. Ő nem más, mint Jack Harlow, és pörögtél a Lovin' on Me, itt a 96.7 Bass FM-en.

0: 96.4 BSFM Rap Hip Hop.
1: 2025. augusztus 4-én debütált, és még mindig benne van az első 10-be a hazai legnépszerűbb dalok listájában, úgyhogy nagyon jól beérezte a két ifjú előadó. Desi, akinek közel 416 000 fölötti feliratkozó száma van, illetőleg Young Fly, aki közelít az 50 000-hez, és ketten összeraktak egy 22 millió feletti dalt. Jön az Oh Mama, itt a 96.4 BSFM-en. Mama, kicsi Copacabana, gyere bújj hozzám. Ég a teste, hogy táncot jár. Szép a lelke, de a szíve úgy fáj.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BSFM. Hírek.
2: Több mint 1000 rendőr figyel a Hungaroringen, egyre több a hőségnap, csak néhol lehet kisebb eső. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Fokozott rendőri jelenlétre kell számítani a hétvégi Formula 1-es Magyar Nagydíjon. A Hungaroring környékén több mint 1000 rendőr teljesít szolgálatot, munkájukat 7 külföldi ország rendőrei is segítik. A verseny helyszínét helikopterrel, valamint lovas, kutyás és motoros egységekkel is biztosítják. A rendőrség arra kéri a látogatókat, hogy időben induljanak el, kövessék a forgalom irányítást és ne hagyjanak értékeket az autóikban. A villámlás jelenti az egyik legnagyobb veszélyt a nyári viharok idején. Ha a szabadban ér bennünket a vihar, mielőbb keressünk biztonságos menedéket. Ha erre nincs lehetőség, érdemes betartani néhány óvintézkedést, mondta el a rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvívője.
3: Hogyha épp strandolunk, amikor villámlik, akkor jöjjünk ki a vízből. Ha kerékpárral vagyunk úton, akkor szálljunk le a bringáról, fektessük le, és menjünk tőle egy picit távolabb. Hogyha egy rét közepén kap el bennünket a vihar, ahol nincsen semmilyen menedék, akkor Lábujjhegyen guggoljunk le, és érintsük össze a két sarkunkat. Így a legkisebb a villámcsapás és a sérülésnek az esélye. Ne használjunk esernyőt, mert az ilyenkor villámhárítóként működik. Villámok jellemzően kiemelkedő magas pontokba csapnak be, ezért kerüljük a kilátókat, fákat, villanyoszlopokat.
2: Egyre gyakoribbak a rendkívüli hőségnapok Magyarországon. A Hungaromet szerint az elmúlt 125 évben több mint 3 nappal nőtt azoknak a napoknak a száma, amikor a napi középhőmérséklet eléri a 27 fokot. A szakemberek szerint az elmúlt években egyre hosszabb hőhullámok alakultak ki. Az elemzés szerint a tartós hőség nem csak az embereket terheli meg, hanem a mezőgazdaságot és a természetes élővilágot is. Hozzátették, a most tapasztalható hőhullámok már előrevetítik, hogy hogyan változik éghajlatunk a jövőben. Rövidített útvonalon jár a 4-es metró jövő héten. Karbantartás miatt kettől vasárnapig csak Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért tér műegyetem között járnak a szerelvények. A BKK közölte, a kimaradó szakaszon a sűrűbben közlekedő villamosokkal és a Rákóczi úti autóbuszokkal lehet majd utazni. Kellemes nyári időre számíthatunk, majd a friss reggelt követően túlnyomóan tiszta, derült idő várható. A napsütés csak időnként zavarják, majd kisebb fátyol és gomoly felhők, számottevő csapadék nem lesz. A délnyugati szél többnyire mérsékelt marad, a legmelegebb órákban 25-28 fok várható. A következő napokban viszont melegszik az idő, holnap a napsütést elvétve zavarhatják majd gomoly felhőképződések, de a legmelegebb órákban akár már 30-31 fok is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen Rap Hip Hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

96 Ibiza FM, Rap, Hip Hop, R&B, szuper szombatot, mindenkinek kellemes pihenést, ha fesztiváloztok, akkor jó bulizást, ha dolgoztok, akkor pedig kitartást. Jön Doja Cat, és egy szuper dal, Agora Hills, itt a kedvenc rádiótokban.

0: 96 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, a 92-es klasszikus után egy sokkal későbbi dallal megyünk tovább. 2 milliárd 300 millió körül jár most jelen pillanatban a megtekintése, ez nem más, mint Future Drake közöse, és az élet szép, Life is Good. Itt a 96 Bass FM szombat reggel, a kedvenc rádiótokban.
1: Working on a weekend like usual, way off in the deep end like usual. Niggas swear they passed us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too turned.

0: 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop.
1: A pici lány nagyon tud zenélni, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy egyre többen ismerik a nevét, és a számok is magukért beszélnek. Újoncként az Egyesült Államokban nyomott egy aranyat, és a braziloknál platinát, illetőleg Új-Zélandon is platinát. Magyarországon egyébként a Mahasz toplista szerint szintén aranyat csinált. Jön nálunk Tyla, Push to Start, itt a 96.4 Bass FM-en, a kedvenc rádiótokban.
0: Sorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. Hírek.
2: Egyeztetések indultak a nevelőszülői hálózatok problémáiról, megszűnik a nyomtatvány kitöltő, sokat süt a nap. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. A nevelőszülői hálózatok problémáiról egyeztetett a Szociális és Családügyi Tárca az ágazat képviselőivel. Kátai Németh Vilmos miniszter szerint a szakemberek az elhúzódó alkalmassági vizsgálatokat, a túlzott adminisztrációt és a mentális támogatás hiányát emelték ki. Szóba került a bántalmazási ügyek kezelése is. A tárcavezető kiemelte, a gyermekeket veszélyeztető visszaélésekkel és mulasztásokkal szemben határozottan fel kell lépni, miközben meg kell becsülni a tisztességes dolgozó szakembereket is. Az egyeztetések tovább folytatódnak. Összesen 33 embert fogtak el a budapesti rendőrségi akció első hetében. Több mint 400 rendőr vett részt a főváros több pontján tartott célzott ellenőrzéseken. A rendőrök 712 embert igazoltattak, további 33 embert előállítottak és intézkedtek is. A többi között garázdaság, lopás, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények, valamint körözések miatt. Az ellenőrzések a következő hetekben is folytatódnak. Megszűnik az általános nyomtatvány kitöltő januártól. A változásokra érdemes már most felkészülni, mondta el a rádiónknak Linzweier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője.
3: Egy sokkal korszerűbb, teljesen digitalizált vállalkozásokat segítő rendszer váltja föl. A NAV a honlapján lebontotta minden egyes szereplőnek, külön a fejlesztőknek, a könyvelőcégeknek, kisvállalatoknak, nagyvállalatoknak, hogy mi a teendő, mik a legfontosabb lépések. Ezeket érdemes már most tanulmányozni, hogy 2027-ben mindenki felkészülten érkezhessen meg ebbe a még inkább digitalizált világba.
2: Rekordot döntött tavaly a légiutasok száma, miközben csökkent a repülőgép balesetek száma világszerte. A Nemzeti Polgári Repülési Szervezet adatai szerint a légitársaságok összesen 5 milliárd repülőjegyet értékesítettek. A repülőgép balesetek száma 13%-kal volt kevesebb, mint a megelőző évben. Világszerte 85 légi katasztrófa történt, ezekben összesen 387 ember vesztette életét. Ma sok napsütésre számíthatunk, majd kisebb felhősödések csak elvétve átmenetileg alakulhatnak ki, számottevő csapadék sehol nem valószínű. A délnyugati szél többnyire mérsékelt marad, 25-28 fok várható. Holnap a napsütést időnként zavarják majd gomoly felhő, kisebb záporok inkább a Dunántúlon alakulhatnak ki. Átmenetileg élénk lehet a délies szél, akár 30 fokot is mutathatnak a hőmérők, vasárnap tovább melegszik az idő, sok napsütés vár ránk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.7 PSFM, Rap, Hip Hop, R&B, szuperszónikus szombatot így júliusban és kellemes pihenést. A mikrofonnál Erpi, száguldunk tovább két ifjúval, az egyik korai dalukkal, konkrétan az első olyannal, ami megdobta a hírnevüket, és tulajdonképpen elindultak fölfele azon a bizonyos hegyen, és lépcsőn fokozatosan. Bruno és Spakról van szó, érkezik tőlük a Budán, vagy Pesten, itt a kedvenc rádiótokban.

Szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz, meg egy adag szemét, amit ott hagyok este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a passzava, kupe barulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállal már ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de le-

0: vagy?
1: 96.4 BSFM Rap Hip Hop.
2: Érkezik egy kiváló klubsláger, ezzel fogom nyitni a következő órát. A világban nagyon népszerű és több százmilliós ligában játszik már most, pedig alig több mint egy éve debütált. Érkezik Moliei, Silent Eddy, Skilly Bank, Shanxié közöse és a Shake It To The Max Remix. Itt a 96.4 BSFM-en. Már is mutatom, melyik dalról van szó.
3: And if

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: Több mint 100 000-en jutottak be a felsőoktatásba, taxisokat ellenőrzött a rendőrség. A napsütés csak elvétve zavarhatják majd felhők. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Több mint 100 000-en kezdhetik meg egyetemi vagy főiskolai tanulmányaikat ősszel. Az idei felvételi eljárásban a jelentkezők csak nem 3/4-e bejutott a felsőoktatásba. A legtöbben állami ösztöndíjas képzésen tanulhatnak tovább. Idén is a gazdaságtudományi szakok voltak a legnépszerűbbek, ezt a pedagógus képzés, a műszaki képzések, a bölcsészettudomány és az informatika követte. Aki most nem jutott be, július 30-ától jelentkezhet a pótfelvételire. Jelentkezni az e-felvételi rendszerében lehet, a ponthatárokat itt várhatóan augusztus 27-én hirdetik majd ki. Valamivel több mint egy hét maradt a cserére. Augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi könyvformátumú személyazonosító igazolványok. A belügyminisztérium azt kéri az érintettektől, hogy ne hagyják az okmánycserét az utolsó pillanatra. Kiemelték, hogy a kormányablakok bővebb kapacitás mellett soron kívüli ügyintézést biztosítanak az érintett idős állampolgároknak, akik így rövidebb várakozási idő alatt intézhetik el a cserét. A régi okmányt az új átvételekor le kell adni. Jövőre új Intercity motorvonatok állnak forgalomba a Gyesevnél. 11 korszerű szerelvény közlekedik majd a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron vonalon, írta a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, a klímás, alacsony padlós, büfi automatákkal és kerékpártárolókkal felszerelt vonatokban első és másodosztályú helyek is lesznek. Taxisokat ellenőriztek a főváros több kerületében. A kétnapos akcióban csaknem 70 sofőr fújta meg az alkoholszondát, mindegyiküknél negatív volt az eredmény. Közigazgatási bírságot csak egy taxis kapott, mert nem kapcsolta be a biztonsági övét. Egyiküket szabálysértési elzárás végrehajtása miatt körözték, őt elfogták a rendőrök. 10 esetben jegyzőkönyvet vettek fel, többek között eltérő tarifa használat, illetve terminál hiánya miatt. A rendőrség közölte, hasonló akciók a jövőben is lesznek. Kellemes nyári időre számíthatunk majd a friss reggelt követően, túlnyomóan tiszta, derült idő várható, a napsütés csak időnként zavarják, majd kisebb fátyol és gomoly felhők, számottevő csapadék nem lesz. A délnyugati szél többnyire mérsékelt marad, a legmelegebb órákban 25-28 fok várható. A következő napokban viszont melegszik az idő, holnap a napsütést elvétve zavarhatják majd gomoly felhőképződések, de a legmelegebb órákban akár már 30-31 fok is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

96 Base FM, rap, hip-hop, R&B. Nagyon sokan, akik szerelmesek, azt gondolják, vagy azt szeretnék, hogy mindig legyél az enyém. Always be mine. Érkezik BSV Nagybogi közöse itt a 96 Base FM-en szombaton is. Always.

Bánom minden alkalom, hogy honnan jöttem is, hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment meg ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz. Tudod, hogy kevés, nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

0: Get the fuck up. Worldwide. Get the fuck up.
1: 96.4. Beez FM. Rap. Hip-hop.
2: Számos rangos jelöléssel bír a következő dal. 2024-ben született a GNX albumról, a kaliforniai, illetve legezemből és a Camptoni rap életből és rap területről. Kendrick Lamar és SZA követte el. Érkezik a Latter itt a 96.4 Beez FM-en, a kedvenc rádiótokban.
3: Roman numeral 7, babe, drop it like it's hot. If this world was mine, I'd take your dreams and make them multiply.
1: Műsorajánló.

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. B-Side. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ebben a hőségben már minden duplán látok. 2 Nike póló, 2 Converse cipő, 2 Birkenstock papucs. Várj csak, ez nem is a melegtől van. Ez a Final Sale Week. Látogass el te is július 27 és augusztus 8 között a Pandorfi Designer Outletbe. És készülj, mert a nyár legjobban várt leárazása hamarosan kezdődik.
2: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
4: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
0: Reklámot hallottak. 96.4 Base FM. Hírek.
5: Folyamatos lesz a rendőri jelenlét a Magyar Nagydíj alatt. Keresünk menedéket, ha kint ér a vihar, melegszik az idő. Demeter Dia vagyok. Fokozott rendőri jelenlétre kell számítani a hétvégi Formula 1-es Magyar Nagydíjon. A Hungaroring környékén több mint 1000 rendőr teljesít szolgálatot, munkájukat 7 külföldi ország rendőre is segítik. A versenyhelyszínét helikopterrel, valamint lovas, kutyás és motoros egységekkel is biztosítják. A rendőrség arra kéri a látogatókat, hogy időben induljanak el, kövessék a forgalom irányítást és ne hagyjanak értékeket az autóikban. A villámlás jelenti az egyik legnagyobb veszélyt a nyári viharok idején. Ha a szabadban ér bennünket a vihar, mielőbb keressünk biztonságos menedéket. Ha erre nincs lehetőség, érdemes betartani néhány óvintézkedést, mondta el a rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvívője.
6: Hogyha épp strandolunk, amikor villámlik, akkor jöjjünk ki a vízből. Ha kerékpárral vagyunk úton, akkor szálljunk le a bringáról, fektessük le, és menjünk tőle egy picit távolabb. Hogyha egy rét közepén kap el bennünket a vihar, ahol nincsen semmilyen menedék, akkor lábujjhegyen guggoljunk le, és érintsük össze a két sarkunkat. Így a legkisebb a villámcsapás és a sérülésnek az esélye. Ne használjunk esernyőt, mert az ilyenkor villámhárítóként működik. Villámok jellemzően kiemelkedő magas pontokba csapnak be, ezért kerüljük a kilátókat, fákat, villanyoszlopokat.
5: Egyre gyakoribbak a rendkívüli hőségnapok Magyarországon. A Hungaromet szerint az elmúlt 125 évben több mint 3 nappal nőtt azoknak a napoknak a száma, amikor a napi középhőmérséklet eléri a 27 fokot. A szakemberek szerint az elmúlt években egyre hosszabb hőhullámok alakultak ki. Az elemzés szerint a tartós hőség nem csak az embereket terheli meg, hanem a mezőgazdaságot és a természetes élővilágot is. Hozzátették, a most tapasztalható hőhullámok már előrevetítik, hogy hogyan változik éghajlatunk a jövőben. Rövidített útvonalon jár a 4-es metró jövő héten. Karbantartás miatt kettől vasárnapig csak Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért tér műegyetem között járnak a szerelvények. A BKK közölte, a kimaradó szakaszon a sűrűbben közlekedő villamosokkal és a Rákóczi úti autóbuszokkal lehet majd utazni. Kellemes nyári időre számíthatunk, majd a friss reggelt követően túlnyomóan tiszta, derült idő várható. A napsütés csak időnként zavarják, majd kisebb fátyol és gomoly felhők, számottevő csapadék nem lesz. A délnyugati szél többnyire mérsékelt marad, a legmelegebb órákban 25-28 fok várható. A következő napokban viszont melegszik az idő, holnap a napsütést elvétve zavarhatják majd gomoly felhőképződések, de a legmelegebb órákban akár már 30-31 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12

0: szeret. Ez tölti a gőzgépbe a szenet. Aki utál, aki szeret, mert ez tölti a gőzgépbe a szenet.
1: Vannak, akik meghalnának a sikerért, vannak, akik mindent feláldoznak. Erről szól a következő dal részben. Jön The Weeknd, Playboi Carti, Madonna 3-asa és a Popular itt a 96.4 Bass FM-en.
2: I've seen the devil down sunset in every place.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop,
1: R&B. Érkezik nálunk Juhász Márton, vagyis Jude Law, és egy olyan felvétel, amelyben Galla Miklós mondta ugye az intrót, ez nem más, mint a sötét. Úgyhogy ez pörög itt a 96.4 Biz FM-en.
2: Mikor a sötét a szál, a szíve fáj, ahogy viszi a Dunának a muta kamu hádát.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 BFM. Hírek.
3: Folytatódnak a budapesti razziák, biztonságosabb lett a légi közlekedés, néhol növekszik meg a gomoly felhőzet. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. A nevelőszülői hálózatok problémáiról egyeztetett a Szociális és Családügyi Tárca az ágazat képviselőivel. Kátai Németh Vilmos miniszter szerint a szakemberek az elhúzódó alkalmassági vizsgálatokat, a túlzott adminisztrációt és a mentális támogatás hiányát emelték ki. Szóba került a bántalmazási ügyek kezelése is. A tárca vezető kiemelte, a gyermekeket veszélyeztető visszaélésekkel és mulasztásokkal szemben határozottan fel kell lépni, miközben meg kell becsülni a tisztességes dolgozó szakembereket is. Az egyeztetések tovább folytatódnak. Összesen 33 embert fogtak el a budapesti rendőrségi akció első hetében. Több mint 400 rendőr vett részt a főváros több pontján tartott célzott ellenőrzéseken. A rendőrök 712 embert igazoltattak, további 33 embert előállítottak és intézkedtek is. A többi között garázdaság, lopás, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények, valamint körözések miatt. Az ellenőrzések a következő hetekben is folytatódnak. Megszűnik az általános nyomtatványkitöltő januártól. A változásokra érdemes már most felkészülni, mondta el a rádiónknak Lincz Vájer Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője.
4: Egy sokkal korszerűbb, teljesen digitalizált vállalkozásokat segítő rendszer váltja föl. A NAV a honlapján lebontotta minden egyes szereplőnek, külön a fejlesztőknek, a könyvelőcégeknek, kisvállalatoknak, nagyvállalatoknak, hogy mi a teendő, mik a legfontosabb lépések. Ezeket érdemes már most tanulmányozni, hogy 2027-ben mindenki felkészülten érkezhessen meg ebbe a még inkább digitalizált világba.
3: Rekordot döntött tavaly a légi utasok száma, miközben csökkent a repülőgép balesetek száma világszerte. A Nemzeti Polgári Repülési Szervezet adatai szerint a légitársaságok összesen 5 milliárd repülőjegyet értékesítettek. A repülőgép balesetek száma 13%-kal volt kevesebb, mint a megelőző évben. Világszerte 85 légi katasztrófa történt, ezekben összesen 387 ember vesztette életét. Ma sok napsütésre számíthatunk, majd kisebb felhősödések csak elvétve átmenetileg alakulhatnak ki, számottevő csapadék sehol nem valószínű. A délnyugati szél többnyire mérsékelt marad, 25-28 fok várható. Holnap a napsütést időnként zavarják majd gomoly felhő, kisebb záporok inkább a Dunántúlon alakulhatnak ki. Átmenetileg élénk lehet a délies szél, akár 30 fokot is mutathatnak a hőmérők. Vasárnap tovább melegszik az idő, sok napsütés vár ránk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96 Base FM, Rap, Hip Hop, R&B. Online is tudtok minket csavarni, bárhonnan, és ez a múlt heti játékból tökéletesen kiderült, hogy szoktatok is, basefm.hu. Hála az égnek, jön Eminem, és dübörök tőle a Houdini.

kopog a nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse. Mindened, ami van, anyu mörcse. Nízse a kepsen, te falu bölcse. Enged az egódnak, hadd völcse. Szarok én az off-fightra.

96 Base FM, Rap Hip Hop R&B, telefon, SMS, Viber 0620 96 99 99. Ha szeretnétek üzenni haveroknak, ismerősöknek, családtagnak, meg tudjátok tenni. Érkezik egy mély dal, tényleg igazán mély, a lélek bugyrairól szól, és nagyon sokan felismerik az élethelyzetüket benne, vagy éppen a lelki állapotukat. Jön Diaz Menta duója és a méreg. Hiába

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: A lengyelek, a brazilok és a kanadaiak nagyon beérezték a következő dalt. A lengyeleknél platina, a braziloknál szintén platina, és Kanadában háromszoros platinás minősítést ért el a következő indiai csapat. Mindemellett a UK Asia Music első helyét is elhozták, illetőleg a UK Hip-Hop R&B listán a második helyen nyitott. Bőven 300 millió fölött érkezik Hanuman Kind Call Me kombója és a Big Dogs. Nagy szakítja az arcot, hangerült fel.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézze FM. Hírek.
1: Hamarosan lejárnak a régi személyi igazolványok, korszerű motorvonatok állnak forgalomba a Gyesevnél, kellemes nyári időnk lesz. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Több mint 100 000-en kezdhetik meg egyetemi vagy főiskolai tanulmányaikat ősszel. Az idei felvételi eljárásban a jelentkezők csak nem 3/4-e bejutott a felső oktatásba. A legtöbben állami ösztöndíjas képzésen tanulhatnak tovább. Idén is a gazdaságtudományi szakok voltak a legnépszerűbbek, ezt a pedagógus képzés, a műszaki képzések, a bölcsészettudomány és az informatika követte. Aki most nem jutott be, július 30-ától jelentkezhet a pót felvételire. Jelentkezni az e-felvételi rendszerében lehet, a ponthatárokat itt várhatóan augusztus 27-én hirdetik majd ki. Valamivel több mint egy hét maradt a cserére. Augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi könyvformátumú személyazonosító igazolványok. A belügyminisztérium azt kéri az érintettektől, hogy ne hagyják az okmánycserét az utolsó pillanatra. Kiemelték, hogy a kormányablakok bővebb kapacitás mellett soron kívüli ügyintézést biztosítanak az érintett idős állampolgároknak, akik így rövidebb várakozási idő alatt intézhetik el a cserét. A régi okmányt az új átvételekor le kell adni. Jövőre új Intercity motorvonatok állnak forgalomba a Gyesevnél. 11 korszerű szerelvény közlekedik majd a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron vonalon, írta a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, a klímás, alacsonypadlós, büfi automatákkal és kerékpártárolókkal felszerelt vonatokban első és másodosztályú helyek is lesznek. Taxisokat ellenőriztek a főváros több kerületében. A kétnapos akcióban csaknem 70 sofőr fújta meg az alkoholszondát, mindegyiküknél negatív volt az eredmény. Közigazgatási bírságot csak egy taxis kapott, mert nem kapcsolta be a biztonsági övét. Egyiküket szabálysértési elzárás végrehajtása miatt körözték, őt elfogták a rendőrök. 10 esetben jegyzőkönyvet vettek fel, többek között eltérő tarifa használat, illetve terminál hiánya miatt. A rendőrség közölte, hasonló akciók a jövőben is lesznek. Kellemes nyári időre számíthatunk majd a friss reggelt követően, túlnyomóan tiszta, derült idő várható, a napsütés csak időnként zavarják, majd kisebb fátyol és gomoly felhők, számottevő csapadék nem lesz. A délnyugati szél többnyire mérsékelt marad, a legmelegebb órákban 25-28 fok várható. A következő napokban viszont melegszik az idő, holnap a napsütést elvétve zavarhatják majd gomoly felhőképződések, de a legmelegebb órákban akár már 30-31 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

0: money on my mind, we gon' run it up.
1: 96. Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Mindenkinek kellemes pihenést a hétvége első napján szombaton. A mikrofonnál RP, Facebookon és Instán is megtaláltok minket. Bass FM Hungary név alatt, úgyhogy ha éppen úgy van, akkor kukkantsatok be és dobjatok oda egy lájkot. Jön magyar vonalról BSV és egy jó nyári dal. Pörög a Hello, itt a kedvenc rádiótokban.

Tudod, mi a 96.4 Bass FM? Old school. New school.

A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levittem megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakobtatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út, türelmesen viselem a keresztem, csak is úgy tudja, mi lehet a fejemben, minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi, próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi,

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogányindulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mint olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott, és levittem megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a szám, hogy ha koptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

Tamás bátyja megrúgta a sikert, a US Pop Airplay listán az első helyen nyitott, a US Rhythmic Airplay listán a Billboardon szintén, és a UK Indie listán is szintén az első helyen. Azóta nyomott egy ötszörös platinát csak az Egyesült Államokban, mindenhol brutál fogadtatás, teltházas koncertek és jóval 100 millió fölötti klip. Érkezik Tamir Richman, Million Dollar Baby. Itt a Kedvenc Rádió.

A következő dal vitt mindent, mint az őt festi. 2002-ben az MTV Video Music Awards-on gyakorlatilag 4 díjat is besöpört, többek között az év videója, a legjobb férfi videó, a legjobb rap videó és a legjobb rendezést is. 2003-ban pedig a Grammy-n elvitte a legjobb zenei kategóriát. Jön Eminem és a több mint 2,4 milliárdos elérésű Without Me itt a 96 BSFM-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Több mint 1000 rendőr figyel a Hungaroringen, egyre több a hőségnap, csak néhol lehet kisebb eső. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Fokozott rendőri jelenlétre kell számítani a hétvégi Formula 1-es Magyar Nagydíjon. A Hungaroring környékén több mint 1000 rendőr teljesít szolgálatot, munkájukat 7 külföldi ország rendőrei is segítik. A verseny helyszínét helikopterrel, valamint lovas, kutyás és motoros egységekkel is biztosítják. A rendőrség arra kéri a látogatókat, hogy időben induljanak el, kövessék a forgalom irányítást és ne hagyjanak értékeket az autóikban. A villámlás jelenti az egyik legnagyobb veszélyt a nyári viharok idején. Ha a szabadban ér bennünket a vihar, mielőbb keressünk biztonságos menedéket. Ha erre nincs lehetőség, érdemes betartani néhány óvintézkedést, mondta a rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvívője.
2: Hogyha épp strandolunk, amikor villámlik, akkor jöjjünk ki a vízből. Ha kerékpárral vagyunk úton, akkor szálljunk le a bringáról, fektessük le és menjünk tőle egy picit távolabb. Hogyha egy rét közepén kap el bennünket a vihar, ahol nincsen semmilyen menedék, akkor Lábujjhegyen guggoljunk le, és érintsük össze a két sarkunkat. Így a legkisebb a villámcsapás és a sérülésnek az esélye. Ne használjunk esernyőt, mert az ilyenkor villámhárítóként működik. Villámok jellemzően kiemelkedő magas pontokba csapnak be, ezért kerüljük a kilátókat, fákat, villanyoszlopokat.
1: Egyre gyakoribbak a rendkívüli hőségnapok Magyarországon. A Hungaromet szerint az elmúlt 125 évben több mint 3 nappal nőtt azoknak a napoknak a száma, amikor a napi középhőmérséklet eléri a 27 fokot. A szakemberek szerint az elmúlt években egyre hosszabb hőhullámok alakultak ki. Az elemzés szerint a tartós hőség nem csak az embereket terheli meg, hanem a mezőgazdaságot és a természetes élővilágot is. Hozzátették, a most tapasztalható hőhullámok már előrevetítik, hogy hogyan változik éghajlatunk a jövőben. Rövidített útvonalon jár a 4-es metró jövő héten. Karbantartás miatt 2-től vasárnapig csak Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért tér műegyetem között járnak a szerelvények. A BKK közölte, a kimaradó szakaszon a sűrűbben közlekedő villamosokkal és a Rákóczi úti autóbuszokkal lehet majd utazni. Kellemes nyári időre számíthatunk majd a friss reggelt követően, túlnyomóan tiszta, derült idő várható, a napsütés csak időnként zavarják, majd kisebb fátyol és gomoly felhők, számottevő csapadék nem lesz. A délnyugati szél többnyire mérsékelt marad, a legmelegebb órákban 25-28 fok várható, a következő napokban viszont melegszik az idő, holnap a napsütést elvétve zavarhatják majd gomoly felhő képződések, de a legmelegebb órákban akár már 30-31 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and-

0: BSFM.
1: 96 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Ugorjunk is neki az LT Bass Top 20-as listánknak is, méghozzá ezen a héten 20. helyen Doechii és SZA Girl Get Up című dala áll, ami egy 2025-ös felvétel és a TDE, illetve a Capitol Records gondozásában jött ki. A 2025-ös év utolsó nagy megjelenését Doechii-nak köszönhetjük, december 30-án ugyanis teljesen váratlanul adta ki a legfrissebb dalát, a Girl Get Up-ot. Ha a váratlan időpont nem lenne elég ahhoz, hogy felkapjuk a fejünket, a dal refrényét az utóbbi évtized legsikeresebb R&B énekesnője SZA énekli, akivel mindketten a Los Angeles-i TDE kiadó csapatát erősítik. A dalhoz készült minimalista klipet Ausztráliában forgatták, gyakorlatilag egyetlen főszereplővel, egy éjszakában ringatozó jachton láthatjuk táncolni és egy keveset rappelni Doechiit. A dal lényegében feldolgozás, a zenei alaphoz ugyanis a legendás producer duo a Neptunes egyik legegyedibb beatet használták fel 2002-ből. Pharrell és Chet Hugo az eredeti beatet a Cash Money kiadó hírhet vezérének Birdmannek írták, közös daluk végül What Happened to That Boy címmel jelent meg 24 évvel ezelőtt, és a klip tagjai is közreműködtek benne. 2025 biztosan Doechii éve volt, és nagyon úgy tűnik, hogy 2026 is az övé. A Girl Get Up könnyen lehet az első igazi albumának az előfutára, amit a Grammy-díjas mixtape az Alligator Bites Never Heal után gyakorlatilag az egész hip-hop világ vár. 2026. február 1-én megtartott idei Grammy-gáláról sem távozott üres kézzel, az Anxiety bár több kategóriában is jelölték, végül az év videója kategóriában hozta a díjat, úgyhogy érkezzék ez a kiváló dal, jön Doechii és SZA és Girl Get Up című közös daluk, itt a kedvenc rádiótokban a 96 BSFM-en, a Bass Top 20-as lista 20. helyéről ezzel indulunk.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az LT Bass Top 20-as listánkon is, méghozzá ezen a héten 16. helyen Fred Again és Skepta Victory Rap című dal áll, ami egy tavalyi felvétel, egy 2025-ös dal, és egyébként a Warner Music kiadásában látott napvilágot. A Victory Rap siker története már-már annyira különleges, mint Doechii and Society című slágeréjé. A dal első változata már 2022-ben Fred Again USB című albumán helyet kapott, egészen pontosan ez volt rajta a nyitó dal. Azóta pedig már három újabb verzió készült belőle, ezek közül a 2025 júniusában megjelent második robban be igazán. Fred Again bátran nevezhetjük az utóbbi évek legnagyobb elektronikus zenei szenzációjának, egyben az egyik legelőre mutató producerének. Páratlan tehetségét Skrillex és Fortet oldalán a csordultig megtelt Times Square-en és a Madison Square Gardenben is bemutatta már ugyanúgy, ahogy 2024-ben a Sziget nagy színpadán. Skepta pedig a brit hip-hop élő legendája, aki a tavalyi Glasgow-i fesztiválon megtartott meglepetés koncertjén is játszotta a Victory Lap-et, ezzel persze azonnal nagyban hozzájárult a népszerűségéhez. A legfrissebb verziókban vendégként már Denzel Curryt és Anna Mankindot is hallhattuk. És ha már Doechii szóba került, Fred Again ehhez a dalhoz az ő hangját mintázta, így lényegében Doechii is közreműködő a Victory Lap-ben. Úgyhogy érkezik ez a szuper dal, jön Fred Again, Skepta és Victory Lap című slágerük, itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 Bass FM-en, a Bass Top 20-as lista 16. helyéről, ezzel megyünk tovább.

96.1 Beast FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az e-heti Beast Top 20-as listánkon is, méghozzá ezen a héten 11. helyen Shensia Bossab 2025-ös felvétele áll, ami egyébként az Epic Records gondozásában jött ki. Shensia egyike Jamaica legnagyobb fiatal sztárjainak, miután szerepelt Roddy Ricch és Kanye West oldalán, ugyanaz az Interscope Records ajánlott neki lemezszerződést, ahol például Black Eyed Peas-ék és Lady Gaga lemezei is megjelennek. Debütáló albuma is náluk jött ki, Alpha címmel még 2022-ben. A folytatás két éve később érkezett mérsékelt sikerrel, pedig Coyle Rayt vagy épp a brazil szupersztárt Anitát is hallhatjuk rajta vendégként. De ezek után úgy tűnik 2025 Shensia éve lett. Szerepelt ugyanis a tavalyi év legnagyobb dancehall sikerében, a Shake It To The Max remix változatában, ami TikTok slágerből hamar a klubok favoritjává vált világszerte. Ezek után Mariah Carey is meghívta aktuális albumára vendég szerepelni, ráadásul a Sugar Sweet lett a lemezről megjelent második single, amiben Shensia mellett az éppen Amerikában legnagyobb sikereit élő Kelani is hallható. A berlini elektronikus zenei zseni Purple Disco Machine-nal is közösen felvett Honey Boy című dala is idére ért be igazán, jóval túl a 110 milliós hallgatottságom. Ezek után már csak egy szóló siker hiányzott a 2025-ös évre, és úgy tűnik, hogy a Bossappal ez is megérkezett. A dal egy 2021-es R&B klasszikus, Blue Country a legnagyobb slágerének, a Hidebop Style-nak a feldolgozása. Az eredeti a 2000-es évek elején egészen az amerikai lista második helyéig menetelt, és egy sikeres karrier első lépése volt. Shensia feldolgozására természetesen Blue Country is áldását adta, szerepelni azonban végül nem akart a dal klipjében, ahol itt Shensia a barátnőivel látható szépségszalomban, vagy épp egy kamion rakterében. A Bossaphoz nem csak a különösen emlékezetes zenei alapot használták fel, hanem az ének dalamot is átemelték a Hit 'em Up Style-ból, úgyhogy érkezik ez a kiváló dal, jön Shensia, tőle is pörög, a Bossap című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Beast FM-en, a Beast Top 20-as lista 11. helyéről, ezzel megyünk tovább.

96.1 Beast FM, Trap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az ELTI Beast Opus-as listánkon is, méghozzá ezen a héten 7. helyen a Tyla Chanel című dala áll, ami egy 2025-ös felvétel és az Epic Records gondozásával jött ki. Dél-Afrika legsikeresebb énekesnője, Tylát a világ nagyobbik fele, 2023-as sikerdala a Water kapcsán ismerte meg. Ez volt az első dél-afrikai dal, aminek sikerült bekerülnie az amerikai top 10-be, de más országokban, köztük Nagy-Britanniában is remekül szerepelt. Tyla ezek után nem elégedett meg a One Hit Wonder szereppel, ő jóval többen gondolkodott egyetlen slágernél. 2 év alatt gyakorlatilag Afrika kulturális ikonjává vált, minden idők legsikeresebb dél-afrikai énekesnőjeként kikiáltották az Amapiano királynőjének, ami az ország a legnépszerűbb zenei bűfaját jelöli. A Water után a pusztus tart lett a következő sikere, miközben pedig többek közt egy Grammy-díjat is átvehetett a legfiatalabb afrikai zenészként. 2025-ben pedig úgy tűnt, az Chanel volt aktuális lágere. A dal október 24-én debütált az MTV Video Music Awards-on, ahova Tyla a dal címéhez illően Chanelben érkezett. Előtte csak egy zárt körű esemény résztvevői hallhatták meg a tracket Berlinben. Második albumának felvezető daláról van szó, amit úgy tűnik, hamarosan követ majd egy teljes lemeznyi anyag. A dalhoz forgatott videóban Tylát egyedül láthatjuk különböző díszletekben, hol egy hatalmas kör alakú Chanel táskával, hol egy emelet magas rózsaszín cipő mellett táncolva. A megjelenésekor egy kisebb botrány is kirobbant a dal kapcsán, mikor Young Miami a City Girls duóból azzal vádolta meg Tylát, hogy az ő kiadatlan dalát lopta el, amit hónapokkal korábban ő maga mutatott meg neki. Egyéb bizonyíték, például az említett kiadatlan dal, azóta azonban nem került elő az ügyben. Úgyhogy érkezzék ez a végtelen tehetséges kicsi lány, jön Tyla, tőle is pörög Chanel című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 Beast FM-en, a Beast Opus-as lista 7. helyéről, ezzel megyünk tovább.

0: 96.1 Beast FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az LT Beast Top 20-as listánkon is, de még mielőtt elárulnám nektek, hogy ezen a héten ki az abszolút befutó a number one, zuhanjunk bele Rewind rovatunkba, egy kis időutazásra kalauzolnálak el titeket. Visszaugrunk az időbe 26 évet, és meg sem állunk 2000 július közepéig, és megmutatom nektek, hogy ebben az időszakban melyik dal uralta az amerikai R&B top listákat. Ez a dal bizony nem más, mint a Jagged Edge formáció és Run DMC-ek közös kollabja, a Let's Get Married. Szóval 2000 nyarán az amerikai R&B listát 3 héten át a Jagged Edge atlantai négyese vezette, második albumok legsikeresebb dalával. A dal máig a tengeren túli esküvők egyik kedvence, a klipjében pedig a főszereplő pár egyik tagját Fredro Starr alakította az Onyxból. A csapatot ugyanaz a Jermaine Dupri producer fedezte fel, aki a Chris Cross, Dabratot vagy éppen Lil Bow Wow-t is. A remix változat a klubokban is szép sikert aratott, ebben pedig Run hallható vendégként a Run DMC-ből, mivel a dalhoz első sikerük az It's Like That fő témáját használták fel. Úgyhogy most érkezzék ez a kiváló kollaboráció, jön Jagged Edge, illetve Run a Run DMC-ből, és Let's Get Married című közös daluk, itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 Beast FM-en, a Beast Top 20-as lista Rewind rovatából, ezzel megyünk tovább.
1: Beast Top 20 Rewind.
2: Rewind. Remix. J.E. y'all, Run DMC, to the beach y'all.

96.1 BSFM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Kapaszkodjatok, ugyanis elérkeztünk a Bass Top 20-as lista első helyéhez, méghozzá ezen a héten egy magyar dallal érkezik Beton Hofi Panasonic című dala, ami egy idei felvétel. Három mixtépe, a Kamik Sins, a Playbania és a nulla után megérkezett Beton Hofi első igazi nagylemeze, az Interregnum. Február 19-én éjfélkor érkezett meg a streaming platformokra, és rövid idő alatt nem csak a magyar Spotify tarolta le, de annyian hallgatták, hogy a Spotify globális összesítésébe is bekerült, a hét legerősebben debütáló lemezei között a 8. helyet szerezte meg. Ezzel olyan világsztárokkal került egy mezőnybe, míg Kendrick Lamar unokatestvére Baby Cam, vagy épp a Mumford & Sons. Az albumról 5 dalt már ismerhettünk korábban, köztük az utóbbi másfél év egyik leghallgatottabb magyar rap trackjét, ami itt albumindítóként is szerepel, ez a Be vagyok zárva. Ezen kívül a Pokol, az Angyalok, a Pontjó és a Tarbéla című trackek voltak elérhetők korábban, most pedig már egyben is hallgathatjuk mind a 18-at. Az Interregnum talán a legsötétebb az eddigi Beton Hofi projektek közül, a maga 46 percével és vörös-fekete világával egy brutálisan őszinte kerek egész, amiben megéri újra és újra elveszni. Az Interregnum már tényleg a nagybetűs lemez, ezt mutatja, hogy ezúttal a mixtépek után itt nincsenek vokális közreműködők, még egy refrén ének sem, a beatek legnagyobb részét pedig Baba Aziznak köszönhetjük, de Hadrensis ezúttal is írt nagyon emlékezetes beatet az albumra. A lemez megjelenéssel együtt érkezett egy új klip is, Beton Hofi címmel, ebben elképesztő képekkel, az új dalok közül pedig azonnal több is bekerült a legnépszerűbb 10 Hofi dal közé, ezek közül érkezik most a Panasonic. Szóval ez a dal ezen a héten az első, itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 BSFM-en, a Bass Top 20-as lista első helyén jön a Panasonic Beton Hofitól.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

0: doctor, I need another prescription. Damn, I done spilled my drink.
1: R&B. R&B. Egész nap megállás nélkül. Ez a 96.4 Base FM.
2: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A leg

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Hozom nektek Jay-Z-t, akinek az egyik barátja, Cash Cobain, azt állítja, hogy szerinte abszolút nem fog kijönni új albummal a következő időszakban. Hát reméljük, hogy ez nem igaz. Minden esetre most hozom nektek a Kanye West

0: 96.4 Base FM. Rap, hip-hop.
1: Rögtön itt lesz velünk a Base FM egyik kedvenc csapata, a BSV srácok és Bialex. Tőlük pörög a Lidokain.

este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. B-Side. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Bass FM, Prep Hip Hop R&B. Na gyerekek, jön egy újabb óra velem Széles Izával. Hozom nektek Doja Cat-et, aki bejelentette, hogy az észak-amerikai Turma V-World túrján csatlakozik hozzá Laro. Itt pedig jön nektek az Agora Hills.

0: Oh, that them niggas go right there.
1: Dog, hand me that thing. What's up now, nigga?
2: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Gyerekek, hozom nektek Tidenit, akinek tudjátok, július 31-én Budapest Parkos koncertje lesz. Biztos, hogy előadja a következő dalát, jön a Rockstar.
3: Rockstar vagyok, ez az életmenetleg, sose mondták, hogy kerüljem el a szerekkel. Ebből sok száz, csak én mondtam, hogy szeretlek, hoppá, ő már éjjel felejtett, kaja. Rockstar vagyok, ez az életmenetleg, sose mondták, hogy kerüljem el a szerekkel. Ebből sok száz, csak én mondtam, hogy szeretlek, jaj, hoppá, ő már éjjel felejtett. Gyere, üljél be, babám,

0: eszmének.
1: 96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Gyerekek, ne feledjétek, lehet minket online is hallgatni, méghozzá a bassfm.hu keresztül. Így gyakorlatilag el tudtok minket érni bárhonnan. Most pedig rátérünk a zenére. Ha ebéd előtt, ha ebéd után vagytok, szerintem jól fog jönni nektek egy kis mozgás, ugyanis hozom nektek DJ Snake-től, J Balvin-től és Tygától a latinos hangulatú lokokot.

0: we got all these temptations like the group from Motown, and I'm playing like the crew that came up through my hometown.
1: 96.4 Biz FM. Rap, hip hop.
2: Nem sokára itt lesz velünk Pipu, a Megasztár felfedezetje, és a mentora Marics Peti, és az ő közösük a Svin.

Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. De gyerekek, indul egy újabb óra velem Széles Izával. Hozom nektek Kanye Westet, akiről tudtátok, hogy kitiltották az Egyesült Királyságból, ugyanis antiszemita kijelentéseket tett. Hát ez nem valami szép tőle. Most viszont itt nálunk pörög Ty Dolla Sign-tól, Rich the Kid-től, Playboy Carti-tól és tőle a Carnival.

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Jön Manuel, aki tudjátok, ma a Campus Fesztiválon fel fog lépni, itt pedig pörgetem nektek a ti

Legyétek, lehet minket követni Facebookon és Instagramon is. DCFM Hungary néven megtaláltok minket, úgyhogy kövessetek, szeressetek és lájkoljatok minket. Most pedig jövök nektek Jamaica legújabb csillagával, Shenseeával. Tőle pörgetem a Bossa slágerét.

96.4 BSFM, rap, hip-hop, R&B. Továbbra se feledjétek, hogy lehet nekem üzenni SMS-en és Viberen keresztül is a 0620 96.4 99 99-es számon. Most pedig hozom nektek Tommy Richmond, és tőle az...

0: 96.4 Beast FM Rap Hip Hop.
1: Mindjárt itt lesz velünk a pörgős nyelvű rapper Eminem és a Houdini.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 96.4 Beats FM. Rap, Hip-Hop, R&B.

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal.
1: Ha lemaradsz,
0: jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től.
1: B-Side.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Csak másnak, a magamnak is rossz vagy utásnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára bármi jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szemben megyek, tudom, akkor

0: hogy láncon vagy.
1: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Na gyerekek, ne feledjétek, hogy lehet minket továbbra is hallgatni, méghozzá a bassfm.hu-n keresztül. Most pedig hozom nektek a pörgős nyelvű rappert Eminemet. 2002-ig utazunk vissza a következő slágeréig. Aki szereti, annak hangerőt fel itt a 96.4 Bass FM-en.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Hozom nektek The Weekendet, akinél zajlik az After Hours Till Dawn Tour európai szakasza, és a Billboard szerint az új turné rekordokat dönt. Ugyanis a koncertek önmagukban mintegy 440 millió dollár jegybevétel termelhetnek, így minden idők egyik legsikeresebb szóló turnéjáról beszélhetünk. Hát lennék legalább egy hétvégére The Weekend, minden esetre itt nálunk pörög tőle a Blinding Lights.

0: 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop,
1: R&B. Gyerekek, már a búcsúzom tőletek, de holnap délután 2-től 6-ig újra itt leszek veletek. Én Széles Iza vagyok, hamarosan jön a kollégám DJ Venom, úgyhogy feltétlenül maradjatok velünk. Mindenkinek nagyon szép szombat délután kívánok. Sziasztok!
0: Műsorajánló.

Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

rappelve vagy énekelve a következő előadók várnak majd rátok. Itt lesz Lil Wayne egyenesen New Orleansból, jön majd Jack Harlow, jön Wiz Khalifa Pittsburghből, sőt itt lesz Snoop Dogg is, ráadásul azzal a trackkel, amivel először berobbant szólóban a rap világba, és amikor még bizony Snoop Doggy Dognak hívták. Kezdeni azonban magyar trackkel fogunk, érkezik a Lidokain, a BSV-től és Bialex-től. Itt a 96.4.

világának a leges-legelső trackjei megjelentek. Ez az év pedig 1979. Kedvenc műfajunknak pedig akkora szerencséje van, hogy rögtön a második rap szám, amit valaha készítettek és hivatalosan kiadtak, az rögtön világsiker lett. Ez pedig nem más, mint a Rapper's Delight. Természetesen a Sugar Hill Gang 3-asától jön, tehát ez az igazi klasszik itt a 96.4 Bass FM-en.

Folytatjuk, ami néhány héttel ezelőtt élőben is óriási sikert aratott magyar színpadon. A visszaérkezik természetesen Floridától, aki Szegeden állt színpadra, és hogy teljes legyen a kép, ugyanazon a fesztiválon a rap rajongók még Timbalandot is láthatták élőben. Viszont most Florida jön itt a 96.4-ben.

kiemelkedett egy valaki egyenesen Long Beachről, Snoop, vagyis teljes művésznevén Snoop Doggy Dogg, az ő debütálására pedig csak egy évet kellett várni, akkor érkezett ugyanis a már szintén kult státuszba emelkedett Doggy Style, ami egyébként minden idők legnagyobb példányszámban elkelt rap debütálása volt, a maga 6,5 millió példányával. A folytatásban jön az a track, aminek óriási szerepe volt abban, hogy több mint 6-szoros platina lett ez a

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: A következő órát alig néhány pillanat múlva magyar trackkel indítjuk, érdemes tehát továbbra is a BFM-et hallgatni, Dash érkezik és a Winnie Pooh.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

Állni fognak, érkezik egyenesen Detroitból az élő legenda Eminem, akit néhány nappal ezelőtt Jay-Z látott vendégül a saját Yankee Stadium beli koncertjén. Aztán itt lesz az a valaki, aki rengeteget köszönhet neki, aki az első lemez szerződését Eminemtől kapta. Ő nem más, mint 50 Cent, aki elhozza majd nektek a Candy Shopot, de érkezik többek között Jude Law, Future és a Diaz Menta páros is. Kezdeni pedig azzal a Tupac trackkel fogunk, aminek a klipforgatásán gyerekkorában Kendrick Lamar is ott volt az édesapjával, és gondolhatjátok, hogy életre szóló benyomást tett rá. Érkezik a

0: 96.4. Bass FM.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

Jamie a 96.4 Bass FM. Rap. Hip hop. És R&B. Your smile, 96.4 Bass FM. Rap, hip hop, R&B.

dalból vagy egy lemezből, ezt pedig Big Sean és E40 kapták, viszont egy annyira elit klub ez, hogy gyakorlatilag egy karrierfordító eseményként élik meg azt, hogy nekik is lett gyémánt lemezük. Na de kinek van még? Van például French Montana-nak, van Nelly-nek, van Eminem-nek, és van bizony a most következő Roddy Ricch-nek is, a fiatal Camptoni tehetségnek, aki ezért a dalért kapta. Jön a The Bugs itt a 96.4 Bass FM-en.

trackeket, amikben valamilyen 90-es évekbeli hangmintához nyúlnak. A most következő Lover Girl pedig szintén ebbe a kategóriába tartozik. Egy klasszikus jamaikai hangulatú hangmintát szőttek bele ebbe a Megan Thee Stallion dalba, és hát remekül áll neki. Jöjjön is a Lover Girl itt a 90

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal.
1: Ha lemaradsz,
0: jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től.
1: B-Side.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and

94 Bass FM, Rappi Papa R&B. Hello mindenkinek, én DJ Venom vagyok, ez itt a Bass Ride, ahol ma megünnepeljük majd a DJ Jazzy Jeff és Fresh Prince páros és a Jurassic 5 kerek születésnapot ünneplő lemezeit. Kiderül, hogy az aréna koncertek és a lemez újrakiadások mellett mivel rukkol még elő hamarosan Jay-Z. Jön J. Cole, Nas, Betonhoffi és 50 Cent is a következő órában. Elsőként azonban ODB, a.k.a. Old Dirty Bastard, a.k.a. Osiris következik. A többi nevét most időhiány miatt nem fogom felsorolni, szóval jön a Wu-Tang 2004-ben sajnos elhunyt őrült zsenie, akiről éppen a mai napon neveznek el utcák New York Cityben, azon belül is Brooklynban. A hip-hop bölcsője egyébként mindenki nagy örömére egyre gyakrabban él ezzel a lehetőséggel, így el lehet sétálni például a Nagyalmában, az Adam Yauch Parkba, ugyebár a Beastie Boys legendájáról van szó, vagy éppen a Big L utcába is. Most jön ODB, na meg Kelly's, ez a Got Your Money, itt a 96.4 Bass FM-en.

96.4 Beast FM, Rap Hip Hop R&B ősszel érkezik az HBO Go-ra Jay-Z legújabb produkciója, egy 8 részes dokumentumfilm, amiben a karrierjéről beszélget majd a legnagyobb producer legendával,

96.4 Biz FM, Rap Hip Hop R&B, Travis Scott szerepel az idei év filmszenzációjában, a Christopher Nolan által rendezett Odüsszeiában. Ezt persze már hónapokkal ezelőtt is lehetett tudni, de azt csak most árulta el, hogy gyerekkorában a nagyanyja olvastatta el vele Homérosz könyvét, és végül nagy verést kapott, amikor kiderült, hogy elsőre nem is olvasta el. Travis egyébként most azt is elmondta nekünk, hogy készülő új albumára a Funkadelic, a Daft Punk és az Oasis zenéje egyaránt hatással volt, utóbbit biztosan sokat hallotta az idei foci VB lelátóin ülve. Most Miguellel érkeznek közösen együtt, ez a Skywalker itt a 96.4 Base FM-en.

94 Beats FM, Rap Hip Hop R&B a mai napon ünnepli 20. születésnapját óriás kedvenc Los Angeles-i rap csapatunk, a Jurassic 5, negyedik, egyben ez idáig utolsó albuma, a Feedback. Ez volt az egyetlen olyan lemez, amit az alapító turntablist Cut Chemist nélkül vettek fel, és ez volt az a lemez is, amivel megkísérelték még egyszer utoljára meghódítani a mainstream rap világát. Tudták, hogy a tehetségük abszolút megvan hozzá, de ami a kiadótárs Black Eyed Peasnek egy évvel korábban könnyedén sikerült, az a Jurassic 5-nak végül nem jött be. Pedig mindent bevetettek, egy sokszínű, feel-good, kidolgozott lemezt készítettek erős vendégnév sorral, még Nelly Furtado is énekelt az albumon, csak épp egy igazi világsiker hiányzott róla, és az irányváltással egy picit a saját régi rajongóikat is meglepték. Most jöjjön az albumról a Brown Girl, amihez még egy Scott Storch beatet is kapott a csapat, ők itt a Jurassic 5, a 96.4 Bass FM-en.

Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies.

94 Beast FM, Rap Hip Hop R&B. Ebben az órában jön majd a G-Unit, a Gangstar, Anderson Paak és Jude Law is, ez itt továbbra is a Bass Ride, én DJ Venom vagyok. Továbbra is imádom, amikor egy friss interjúból régi kedvenc trackjeinkről derülnek ki új részletek. A napokban Kurapt, a Dog Pound legendája árulta el, hogy eredetileg ő is rappelt Ludacris és Nate Dogg közös dalában, az Area Codes-ban. Megszólalt a track a rádióban, Kurapt pedig várta, hogy érkezzen a saját verzéje, de az végül egyáltalán nem érkezett meg. Ludacris pedig annyit mondott ezután neki a telefonban: ne haragudj, haver, a Def Jam vett rá erre. Szóval nem egyszerű az amerikai rap lemez kiadóka, mi pedig továbbra is Kurapt nélkül hallgathatjuk csak az Area Codes-t. Jöjjön is itt a 96.4 Bass FM-en.

94 Beast FM, Rap-Hip-Hop R&B DJ Premier reklámzenét készített, méghozzá nem is akármilyet. Az Észak-Amerikai Foci Liga, az MLS számára forgattak egy videót, amihez Primo az A Tribe Called Quest klasszikusát, a Can I Kick It-et dolgozta fel. A videóban a liga legnagyobb sztárjai szerepelnek, köztük Messi is, na meg a végén még David Beckham is felbukkan. Gratulálunk Primónak, még sok klasszik hip-hopot a reklám világba, most pedig guruval mesélnek együtt az ő saját munka etikájukról. Jöjjön is a Work It a 96.4 Bass FM-en, a Bass Ride-ban, ami nem mellesleg, Mark Ronson.

94 Peace FM, Rap Hip Hop R&B 1991. július 23-án jelent meg, így a héten betöltötte a 35. születésnapját DJ Jazzy Jeff és Fresh Prince, a.k.a. Will Smith negyedik közös albuma, a Homebase. Ezen található a legendás duó legnagyobb sikere, egyben a 90-es évek egyik legfontosabb rap száma is, a Summertime, amiért átvehették második Grammy díjukat. Egy ilyen gigasláger persze természetesen az albumot is egy másik polcra helyezte, több mint 1 millió példány kelt el belőle, és csillogó platina lemezzé lépett elő. Most jöjjön a track, ami megváltoztatta az életüket, és amit utolsóként vettek fel a lemezre, Will már a reptérről ment vissza a stúdióba, amikor a telefonba bejátszották neki a készülő alapot. Ez a Summertime itt a 96.4 Bass FM-en. Drums, please!

0: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Az elmúlt órákban a Bassside-ot hallottátok, én DJ Venom vagyok. Jövő héten megünnepeljük majd az A Tribe Called Quest egyik legkülönlegesebb albumát és a Black Street legnagyobb sikerét is, mindkettő kerek szüli napot ünnepel. Ma még a Beastie Boys rajongóknak szolgálok egy örömhírrel, ugyanis Mike D nem csak néhány klubkoncertet adott idén nyáron a fiaival közösen, hanem egy teljes új szólóalbumot is kapunk tőle, amit egy nagyobb turné követ majd, aki pedig követi Mike D mestert az Instán, az láthatta, hogy Budapesten is járt a BL döntőn a Chelsea-nek szurkolva. Jön a New Yorki legendáktól a Buddy Movin itt a 96.4 Bass FM-en. Hello, szevasztok!
1: Ready? One! You will do this four times with the left, four with the right, then eight times with...

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ebben a hőségben már minden duplán látok. Két Nike póló, két Converse cipő, két Birkenstock papucs. Várj csak, ez nem is a melegtől van. Ez a Final Sale Week. Látogass el te is július 27 és augusztus 8 között a Pandorfi Designer Outletbe. És készülj, mert a nyár legjobban várt leárazása hamarosan kezdődik.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
2: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
3: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak

96.4 BFM, rap, hip-hop, R&B. Ez itt a Superfly Radio Show, én pedig Brita Bia vagyok, aki minden szombat este 8 és 10 között mixeli a menőbbnél menőbb trekkeket. Egy old school körrel indítunk, de szerintem az alapbítjét már fel is ismerted, de ne szaladjunk még ennyire előre. Hogyha szeretnétek dalt kérni vagy üzenni, azt a 0620 96 499 99-es telefon, Viber, SMS számunkon tudjátok megtenni. Ahogy én említettem, egészen este 10-ig pörgetem nektek a trekkeket, utána pedig érkezik majd Ben Junior. Megindulunk Exhibit-tel és az Excel a 96.4 BFM-en.

95.8 FM, rap, hip-hop, R&B. Ez itt a Superfly Radio Show, minden péntek és szombat este várunk titeket, hozzuk a bulihoz alapozó trekkeket. Most például csípőtekerős vonalra megyünk át, mert érkezik Maluma, és ezt tőle a Mama Tetema a 96.4-en a Superfly Radio Show-ban.

0: Bass.
1: Rap. Hip-hop.
0: R&B.
1: Mixben. Superfly. A lemezjátszóknál. Rédabia. Rédabia.
2: Everything's cool.

94 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Ez itt a Superfly Radio Show, minden péntek és szombat este 8 és éjfél között várunk titeket. Pénteken Revolution, Nash és Venom, szombaton pedig jó magam Breda Bia, aki előkészíti a terepet Ben Juniornak. Ő 10-kor átveszi a stúdiót és egészen éjfélig hozza a kedvenceit. De addig azért még bőven van idő, egy másfél óránk maradt még együtt. Hip-hop körrel megyünk tovább, mert érkezik Lil Pump és Lil Wayne, ez a Be Like Me, itt a 96.4-en a Superfly Radio Show-ban, úgyhogy hangod fel! Yeah.

96.1 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. A pult mögött jó magam Brida Bia, egészen este 10-ig pörgetem a kedvenceimet, megremélem, hogy a ti kedvenceiteket is, hogy megalapozzam a buli hangulatot, és remélem, hogy egy klubban is találkozunk majd nem sokára, Pesten vagy vidéken. És tudjátok, hogyha szeretnétek dalt kérni vagy üzenni, azt a 0620 96 499 99-es telefon, Viber, SMS számunkon tudjátok megtenni. Az első óránknak a felén már túl vagyunk, de a második fele is eszméletlennek ígérkezik. Adok egy kis sneak peeket, hozok majd old school beateket is, például Coolio-tól a Gangsta's Paradise. De most megyünk is tovább, és szerintem az alapbeatjéről már fel is ismerted, hogy ez a Rex on Rex, hol máshol, mint itt a 96.4-en, a Superfly Radio Show-ban.

0: 94 BFM, Rap, Hip Hop, R&B. Micsoda dal, egy igazi klasszikus, egy hatalmas kedvencem, és képzeljétek, hogy a bulikban is szoktam játszani. Ez volt Julio és a Gangsta's Paradise. Még körülbelül 10 perc maradt az első közös óránkból, de egészen 10-ig itt vagyok veletek a Superfly Radio Show-ban, de utánam sincs nyugalom, ugyanis érkezik Ben Junior, aki egészen éjfélig hozza majd a kedvenceit. Most pedig kanadai vizekre vezünk, érkezik Drake és a God's Plan című trackje a 96.4-en a Superfly Radio Show-ban.
1: I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Ez itt a Superfly Radio Show. Minden péntek és szombat este várunk titeket 8-tól egészen éjfélig a menőbbnél menőbbitekkel. Én Breda Bia vagyok, aki Ben Junior előtt 10 óráig hozza a kedvenceit, mixelem nektek a nagy bészes dalokat, ikonikus trekkeket, old school-okat és újdonságokat is. De nem szabad megfeledkeznünk a dögös bitekről sem, úgyhogy csajos oldalon is erősítünk. Most például Doja Cattel és a Give It To Ya című dalával. Itt a 96.4-en, a Superfly Radio Show-ban.

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Ez itt a Sopafly Radio Show, én pedig Brita Bia vagyok, minden szombaton 8 és 10 között hozom a kedvenceimet. Sokszor kérdezitek, hogy vajon hány éves lehetek, hiszen ilyen klasszikusokat is pörgetek néha a bulikban, hogy egy picit színesebbé tegyem a műsoromat. Ez a Naughty by Nature-től az OPP,

0: to go.
1: Oh.
2: Superfly 96.4 Bass FM. Rap, hip hop, R&B, mixben. A lemezjátszóknál. Rédagja. Rédagja.

Hallgatni Biz FM Rap, Hip Hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, ez pedig itt a Superfly Radio Show. Minden péntek és szombat 8 és éjfél között hozzuk nektek a menőbbnél menőbb beateket. Egyedüli hölgy DJ-ként igyekszem ezt az oldalt is erősíteni. Érkezik Cardi B, a

96.4 BSFM, rap, hip-hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, minden szombat este 8 és 10 között mixelek nektek a Superfly Radio Show-ban. Remélem, hogy sikerült megalapoznom a terepet Ben Junior előtt is, az esti bulitok előtt is. Remélem, hogy valahol találkozunk majd egy buliban, Pesten vagy vidéken. Nem sokára el kell, hogy köszönjek tőletek, de tudjátok, hogy hétköznap is hallhattok, minden délután 2 és 6 között, a szombat esték mellett, amikor 8 és 10 között pörgetem a menőbbnél menőbb beateket. Az utolsó 10 percünkben hallható lesz majd még Doja Cat, Chris Brown, most pedig érkezik Kid Ink a Dead Wrong című dalával. Még 2022-ben droppolta és egyenesen a 7 óráinek üzem vele. Pörög tehát itt a 96.4-en a Superfly Radio Show-ban Kid Inktől a Dead Wrong. Én pedig Breda Bia voltam, köszönöm, hogy itt voltatok velem. Jövő héten hétköznap és szombat este is találkozunk. Hol máshol, mint itt a 96.4-en a Superfly Radio Show.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

Ez a 96.4 Peace FM. Rap, Hip-Hop, R&B, Peace, Superfly. A lemezjátszóknál Ben Junior.

liftbe. Minden pénteken és szombat este 8-tól éjfélig. Superfly. Jövő hét pénteken jövünk. Peace, brother. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: School, New School, Rap, Hip Hop, R&B, 96.4, Bass FM.
1: Jó, a tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

Aki átmond, mondjon békés. Ha annak, vedd el. Ha ütnek, szaladj el. Már jobb adni, ja.

felem elem, ha kell, ha kell, ha nem, ha jó, ha nem, ha ó, ha nem, ha nem. Szóval eljött, szóval már, meg kell, hancsatok velem, elmit.

0: A bling.
1: A kumám. A cimbim. Ja, az nem, az nem, az...
0: Az nyúlszó.

0: bsfm.hu.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Ez a Base FM Party Mix. A lemezjátszóknál DJ Ghost.